fiesta, strugot nigama, robo so robo sekana, mama dela ta balja gidi boni, ase flop.